FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is telt házzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Trükkös módszerrel csaltak vádat emeltek két budapesti nő ellen. 6 széchenyis diák kezdte meg ciprusi szakmai gyakorlatát. Indul a Cervinus Művészeti Fesztivál Szarvason. Már is mondom a részleteket. Szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett csalásvédsége miatt emelt vádat a Békéscsabai járási ügyészség két fővárosi nő ellen. A vádirat pénzbüntetés kiszabását indítványozza a 36 és 37 éves vádlottakkal szemben, akik trükkös módszerrel követtek el csalásokat. A vádirat szerint a két nő évek óta a vagyon elleni bűncselekményekből és tulajdon elleni szabálysértésekből egészíti ki jövedelmét. Az ország különböző településein, üzletekben, benzinkutakon, gyógyfürdőkben és más kereskedelmi egységekben dolgozó eladókat, pénztárosokat tévesztettek meg. Módszerük lényege az volt, hogy azt a látszatot keltették, egy 20 000 forintos bankjeggyel fizetnek. A bankjegyet azonban az eladók figyelmét elterelve nem adták át, hanem visszatették a pénztárcájukba vagy a táskájukba. A megtévesztett pénztáros így a valójában át sem adott bankjegyekből adott visszajárót, miközben a terméket is átadta. A vádirat szerint 2024. december 3-án egy békéscsabai üzemanyagtöltő állomáson is ezzel a módszerrel csaltak. Egy 549 forintos energiaitalt választottak, majd egyikőjük elővett egy 20 000 forintos bankjegyet, de azt nem adta át. Helyette egy 50 forintos érmét nyújtott át, mondván inkább aprót ad, miközben folyamatosan sietette a pénztárost. Társa különböző kérdésekkel terelte el a figyelmét. A pénztáros anélkül, hogy a 20 000-est átvette volna, 19.500 forint visszajárót adott. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal fizetés nélkül távozott, mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben. 6 diák utazott Ciprusra a BSC Széchenyi István Technikum Erasmus Plus programjának keretében, ahol egy hónapon át turisztikai szakmai gyakorlaton vesznek részt Limasszolban. A nemzetközi lehetőséget Benkő Dorka, Duzerek Vivien, Fürgnóra, Jakusovszki Réka Panna, Kocsis Doroti és Nyeső Réka Valentina kapták meg. A csoport június 30-án indult útnak, és a következő hetekben a turizmus területen szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben megismerik a nemzetközi munkakör fejlesztik szakmai tudásukat és idegen nyelvi készségüket. A diákokat a szakmai program során Zámboriné Liker Zita oktató kíséri. Az intézmény közössége sok sikert kívánt a résztvevőknek, és bízik abban, hogy a ciprusi gyakorlat életre szóló élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket. 21 résztvevő tett sikeres vizsgát a Békéscsabai SC Szent Györgyi Albert Technikum személy- és vagyonőrképzésén, amelyet az intézmény immár negyedik alkalommal szervezett meg. A technikum újabb mérföldkőhöz érkezett, a tanfolyam valamennyi hallgatója eredményesen teljesítette a követelményeket. Az elméleti oktatást az iskola tanárai biztosították, míg a gyakorlati felkészítésben a Zona Sec Team Kft. És a Viharsarok Security szakemberei működtek közre. A július 4-én megtartott vizsgán mind a 21 résztvevő kiemelkedő eredménnyel zárt. Az intézmény gratulál a frissen vizsgázott személy- és vagyonőröknek, és megköszönte, hogy a képzés helyszínéül a Szent Györgyit választották.

0: Hajdanán népszerű szórakozó hely volt a Kazinci utca és az Őr utca sarkán működő Arizona diszkó, ám az egykori épület ma már romos állapotban áll, és a környéken élők szerint inkább hajléktalanok használják. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén szóba került, milyen fejlesztés valósulhat meg a területen, amely hosszú idő után végre rendezheti az elhanyagolt ingatlan sorsát. A testület módosítja a település rendezési eszközöket a Kazinci utca 5 szám alatti ingatlan és környezete esetében, hogy a tervezett beruházások megvalósulhassanak. A közgyűlés a területet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánította, így a szükséges módosítások egyszerűsített eljárásban történhetnek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Arizona diszkó egykori épülete romos, a környék elhanyagolt, hajléktalanok költöztek be, akik szemetelnek, randalíroznak. Bár a terület nem az ő körzetéhez tartozik, folyamatosan kap megkereséseket a lakóktól. Úgy fogalmazott, hogy ha rendeződik a terület sorsa, a problémák is megnyugtató módon megoldódhatnak. A közgyűlés elé telepítési tanulmányterv került. Szarvas Péter polgármester ismertette, egy cég földszint plusz 5 szintes, 64 lakásos társasházat építene a területen 71 parkolóval, amelyek a mélygarázsban kapnának helyet. Palánc György képviselő felvetette, hogy a tapasztalatok szerint egy lakáshoz nem egy autó tartozik, hanem annyi, ahány jogosítvány van a családban, ezért szükség lenne felszíni parkolók kialakítására is. Kiemelte, hogy a környéken amúgy is nehéz a parkolás, különösen piaci napokon. A városi főépítész Lukácsi László hozzátette, hogy készül a beruházóval kötendő szerződés, amelyben előírható a felszíni parkolók kiépítése, valamint további feltételek is meghatározhatók. Július 10-én kezdődik Szarvason a kéthetes Cervinus Művészeti Fesztivál, amelyet idén már 15. alkalommal rendeznek meg. Július 10 és 23 között ismét benépesül a Szarvasi Vízi Színház zenével, színházzal, musicalekkel, koncertekkel és különleges nyári estékkel várják a látogatókat. A Cervinus Teátrum 2011 óta szervezi a fesztivált, amely minden évben a teátrum tulajdonában álló vízi színházban kap helyet. A rendezvény sorozat ősz művészeti jellegű, a kínálatban musical, operett, próza, tánc, színház, mesejáték, irodalmi est, néptánc és népzene is szerepel. A programok a hazai szlovák nemzetiség kulturális értékeit is bemutatják. A nyitóest július 10-én este 8:30-kor a táncról és a hagyományokról szól majd. A produkcióban kiemelt szerepet kap a Tessedik Táncegyüttes, amely megható jelenléttel hidat teremt a múlt értékei és a jelen lendülete között. A műsorban elismert együttesek, fiatal tehetségek közös előadása idézi meg a magyar néptánc gazdag világát. Vasárnap a Szent István téren folytatódott a Csaba napi ünnepség, ahol a fővárosi nagycirkusz gyermekeknek szóló műsora és egy látványos bűvészsó is várta a látogatókat. A szélműves zenekar muzsikája sok családot csalogatott a csabai főtérre, hogy szórakoztató produkciókat és vidám előadásokat láthassanak. A cirkuszi program interaktív elemekkel is készült, amelyekbe a gyerekek is bekapcsolódhattak. A fővárosi nagycirkusz munkatársa és a műsor konferenciája Baranyi Vivien elmondta, a közönség rendszeresen visszajelez. Sok fiatal érdeklődik az artista pálya iránt, másokat pedig arra ösztönöznek ezek az élmények, hogy az iskolai életben is igyekezzenek jobban teljesíteni, és később akár ők is részt vehessenek hasonló eseményeken. A mini manés körül a tömegben haladva Szappanos Ádám bűvész kártyatrükkökkel szórakoztatta a közönséget. A nyulat és a galambokat ezúttal otthon hagyta, de egyszerű, mégis látványos mutatványai kicsiket és nagyokat egyaránt ámulatba ejtettek. A bűvész elmeséléséből kiderült, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, már 7-8 éve lép fel közönség előtt. Mint mondta, számára a mai napig a legnagyobb öröm látni a meglepettséget és mosolyt az emberek arcán. A Csaba napi programok este sem érnek véget, a Jókai Színház zenés műsora ígért tartalmas kikapcsolódást mindazoknak, akik tovább ünnepeltek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről, hogyha Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X tanfolyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a

0: fejlődik maga a Brainerix módszertan is, vagy, igen, vagy ez egy bekövesedett dolog?
1: Nem, nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igen, és folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
0: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is a Blasicson voltatok, vagy?
1: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
0: most már
1: vagyok.
0: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy ő, akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
1: Ők akkor pont a Vanonban részét csinálták, igen, tehát hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
0: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is, hogy a nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
1: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
0: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagy pedig egy teszt?
1: Egy csak teszt, egy feladatok, tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képesség, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainerix programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
0: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg.
1: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, tea, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
0: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy van. Megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába férkőzni.
1: Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
0: Persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
1: Igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brainerix, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a békési dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pályaérettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályaorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazinműsor. Ma köszöntsük a Lukréciákat, nekik nagyon boldog névnapot, és indítom is egy jó zenével a mai reggelünket is.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, itt a reggeli információs magazin műsor és a napindító tippünk. Rendszerezzük a napi teendőinket az Eisenhower Matrix segítségével, amelyet Dwight D. Eisenhower amerikai elnök munkamódszere ihletett. A technika lényege, hogy a feladatainkat egy 4 osztatú táblázatba kell rendszerezni a fontosság és a sürgősség alapján. A sürgős és a fontos ügyeket azonnal meg kell csinálni, a fontos, de nem sürgős dolgokat pedig előre be kell ütemezni, és így tovább lefelé. Ezzel a vizuális szűréssel radikálisan csökkentheti a döntési fáradtság, és végre valóban produktív teendőinkre fókuszálhatunk. Érdemes kipróbálni. Ez volt a mai nap indító tipp.

0: lesz.
1: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híres szülöttjeit. Ma ünnepli születésnapját a kétszeres Oscar-díjas jelölt amerikai színész legenda Forrest Gump és a szemkivetett halhatatlan sztárja Tom Hanks. Illetve szintén ezen a napon született a Golden Globe jelölt amerikai énekes, dalszerző és színésznő a Hall együttes korábbi frontemberre Courtney Love is. Ők voltak a mai nap szülöttei, most vissza a dalokra. Jó reggelt!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor. Első órájának a végéhez értünk most el, de itt vagyok a folytatásban is önnel. Sok jó zene velünk, majd a következő 60 percben is hozom ezeket az érdekes infok mellett.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A MÁV havi késési statisztikáit részletesebb és kibővített formában tette újra elérhetővé a Közlekedési Minisztérium, amely a korábbi gyakorlattal szakítva az adatok transzparenciáját tekinti az első lépésnek a problémák megoldásához. Vitézi Dávid tárcavezető bejelentése szerint a vasútársaság új oldalán a menetrendszerűségi mutatók mellett az eladott vármegyebérletek és helyjegyek adatai is nyilvánossá váltak, valamint ismét működik a vonatinfo és az emigrendszer is. A közérdekű adatok megosztása a vasúti szolgáltatások átláthatóságát és a számonkérhetőséget hivatott erősíteni. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás

kaphatja meg a juttatást, amelyre azok a családok is jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. A támogatáshoz szükséges nyomtatványok a kormányhivatalok oldaláról tölthetők le, a kérelmeket pedig a helyi önkormányzatoknál lehet benyújtani. Szimbolikus időpontban 19 óra 56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter a Tanú című filmjével, miután kedd délután leállt a közmédia hagyományos műsora. Az MTVA közleménye szerint Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza

0: Világbajnokság mérkőzéseit a változások nem érintik, azok változatlanul elérhetők a nézők számára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak, Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Sarkad és az országhatár között útépítés zajlik félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csab és Gyula között pedig marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárhatnak. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor folytatódik. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, a Lukréciákat köszöntsük mindenféleképpen, nekik nagyon boldog névnapot és jó ünneplést. Minden ma ünneplőnek egyébként is indul a második óránk.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: 8 sörfőzde,

0: és ingyenes.
1: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
2: Akkor nézz körül még egyszer.
3: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az Egri borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia.
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazinműsor, és egy kis érdekesség a reggeli nagy rohanásban. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templom Közép-Európa legnagyobb evangélikus templom épülete, amely hatalmas belső terével több mint 3000 ember befogadására is képes. Ez volt a mai kis kitekintünk, most vissza a dologhoz.
1: Csaba Rádió.

0: No!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
5: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: A tegnap és a ma kedvencei.
7: Ez a Csaba.
6: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjáró épül, Dobozon, illetve Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással aszfaltoznak. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, és a 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmisávot lezárva. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A kereskedelmi beszámolók szerint nagy szigorítás lép életbe majd, ugyanis az Unió hivatalosan is betiltja, úgy néz ki, a túlméretezett csomagolások használatát az online webáruházak esetében. Az új szabályozás értelmében a logisztikai központok nem küldhetnek ki a dobozokat, amelyben a termék tényleges méretéhez képest 40%-nál több az üres tér, vagy amit felesleges műanyag tér kitöltő habbal árasztanak el. Hát a törékeny dolgok így azért kérdéses, hogy ússzák meg, reméljük, hogy azért a csomagolást ki fogják bírni. Most pedig vissza a dologhoz.
1: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az ízületeink nap mint nap hatalmas terhelést kapnak, mégis sokszor csak akkor figyelünk rájuk, amikor már fájnak vagy nehezen mozognak, pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon megőrizzük az ízületek épségét és rugalmasságát. Az első és talán legfontosabb lépés a rendszeres mozgás. A mérsékelt, mégis aktív testmozgás, például a séta, a kerékpározás, az úszás vagy a könnyű torna segít erősíteni az izmokat, amelyek stabilizálják az ízületeket és csökkentik a rájuk nehezedő terhelést. A megfelelő test súly megtartása szintén kulcs szerepet játszik. Minden plusz kilogramm többletterhelést jelent a térnek, a csípőnek és a gerincnek, ezért a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás együtt segít megőrizni az ízületi túlterhelést és az ebből fakadó fájdalmakat. Az ízületek védelméhez hozzátartozik a tápanyagokban gazdag étrend is. Kiemelten fontosak az omega-3 zsírsavak, amelyek gyulladás csökkentő hatásukról ismertek, valamint a C és D vitamin, továbbá a kálcium, a magnézium és a kollagén. Ezek támogatják a porcok épségét, segítik az ízületek regenerációját és hozzájárulnak a gyulladások csökkenéséhez. Az olajos halak, a diófélik, a zöldleveles zöldségek és a csontleves mind kiváló források lehetnek. Nem szabad megfeledkezni az ízületek terheléséről sem. A helyes testtartás, a megfelelő cipőviselet, valamint a mindennapi mozdulatok tudatos kivitelezése segít elkerülni a túlzott ízületi nyomást. Emelésnél például fontos, hogy ne a hátat, hanem a lábizmokat használjuk, és kerüljük a hirtelen csavaró mozdulatokat. Összességében az ízületek védelme nem egyetlen nagy lépés, hanem sok apró szokás együttese. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a megfelelő testsúly és a helyes mozgásminták mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ízületeink hosszú évekig egészségesek és fájdalommentesek maradjanak. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
3: Mégis megy a kedvenc.

0: Parton. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkezdődik az önkormányzati ebrendészeti telepek országos állapot felmérése és helyszíni felülvizsgálata. Gajdus László élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán kiemelte, egy országról nagyon sokat elárul, milyen állapotú gyepmesteri telepeket működtet, ezért szívügyének tekinti az állatjóléti szempontok szigorú betartását. A tárcavezető tájékoztatása szerint a terepi munka során részletesen feltérképezik a jelenlegi helyzetet, majd az önkormányzatokkal közösen azon fognak dolgozni, hogy a telepeket minél hamarabb korszerű európai színvonalú létesítményekké fejlesszék. Már csak július 9-éig csütörtökig van lehetőségük a felsőoktatásba jelentkezőknek arra, hogy pótolják a még hiányzó dokumentumaikat és egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az F-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a sorrend módosítás során új képzés már nem rögzíthető, de a nem kívánt helyek visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a 2006 után megszerzett hazai érettségi bizonyítványokat és a 2003 utáni nyelvvizsgákat nem kell feltölteni, mert azokat a rendszer közhiteles nyilvántartásból automatikusan átveszi. Az elérhetőségek ellenőrzésére is eddig a határidőig van lehetőség, a ponthatárokat pedig július 23-án este hirdetik ki.

0: kedvezményre jogosultaknak igényelniük kell azt. A pénzügyminisztérium közleménye szerint idén mintegy 400 ezer gyermek kaphatja meg a juttatást, amelyre azok a családok is jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64.125 forintot. A támogatáshoz szükséges nyomtatványok a kormányhivatalok oldaláról tölthetők le, a kérelmeket pedig a helyi önkormányzatoknál lehet benyújtani.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás.
5: Jó reggelt kívánok! Tarecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Szia! Nossa!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olise Paraguay ellen kapott sárgalapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájában is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között estek ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-ad döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Hendersont Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló 3 sebésznek.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food,

0: Balaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Bírlak, Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
2: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: MaxPanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. MaxPanel.hu.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
2: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
3: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak, Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Sarkad és az országhatár között útépítés zajlik félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között pedig marják az aszfaltot egy forgalmi sávot, ezért lezárhatnak. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rock legendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Nem csillapodtak a kedélyek a drámai módon és feszült hangulatban véget ért Argentina-Egyiptom világbajnoki 8-at döntő lefújása után sem. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Mint ismeretes, az egyiptomiak 2-0-ás vezetésről kaptak ki 3-2-re, majd a lefújást követően az észak-afrikaiak keményen bírálták a játékvezetést, sőt azt sugallták, hogy a torna Argentina sikere felé van irányítva. A dél-amerikaiak fordítását több vitatott jelenet is kísérte, a VAR érvénytelenített Zico első gólját egy szabálytalanság miatt, az egyiptomiak pedig úgy vélték, a győztes argentin találat előtt nekik járt volna szabadrugás, illetve büntetőt is reklamáltak. A lefújás után az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan is rendkívül élesen fogalmazott, és azt mondta, ezek után már a világbajnokság hátralévő részét nem kívánja követni. Hassan azt is állította, hogy az egyiptomi szövetség már a mérkőzés előtt kifogásolta a francia játékvezetőt, és szerinte a bíróra nyomás nehezedett, annak érdekében, hogy a címvédő Argentina jusson tovább.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És kimossa le?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gulöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 9-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Idén is több mint 50 diák dolgozik nyáron Békés Csabán. Vésztő díszpolgára lett két világhírű régész. Vádat emeltek egy okányi férfi ellen szénmonoxid mérgezés miatt. Cirkuszi produkciók szórakoztatták a családokat a Csaba napokon. Békés Csabán idén is elindult a nyári diákmunkaprogram. A város évek óta lehetőséget biztosít a fiataloknak arra, hogy munkatapasztalatot szerezzenek és bővítsék ismereteiket. A polgármesteri hivatal mellett a kulturális intézmények is fogadják a diákokat a nyári hónapokban. A programban azok vehetnek részt, akik betöltötték a 16. életévüket és nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkeznek valamely közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben. A Békés Csabai polgármesteri hivatal jogi igazgatási és humánpolitikai osztályának vezetője, dr. Komán Bíró Ágnes elmondta, hogy a diákmunkaprogram minden évben nagy népszerűségnek örvend. Idén két turnusban összesen 55 fiatal dolgozik a városházán különböző munkakörökben. Hozzátette, hogy a diákok elsősorban adminisztratív feladatok ellátásában segítik az önkormányzat munkáját. Sokuk számára ez az első munkahelyi tapasztalat, amely lehetőséget ad a munkavégzés alapjainak elsajátítására. A pedig a fiatalok érdeklődési körüknek megfelelő osztályra kerülnek, a program szakmai gyakorlatként is hasznos lehet számukra. A résztvevők naponta 6 órát dolgoznak, júliusban 28, augusztusban pedig 27 diákot foglalkoztat az önkormányzat. A program a város és a fiatalok számára egyaránt hasznos együttműködést jelent. Vésztő díszpolgári címét vehet át szombaton a Békés Csabai születésű régész professzor dr. Gyuha Attila, valamint amerikai kutatótársa dr. William Parkinson. Az önkormányzata Vésztő Mágor történelmi emlékhelyen végzett több évtizedes tudományos oktatási és örökségvédelmi munkájuk elismeréseként adományozta a kitüntetést. A 12 éve az Egyesült Államokban élő Gyuha Attila meghatottan fogadta az elismerést. Elmondta, hogy számukra nagy megtiszteltetés a díszpolgári cím, és felidézte, amikor 2000-ben először érkeztek kutatóként Vésztőre. Még a múlt feltárása volt a céljuk. Az elmúlt több mint 25 év során azonban küldetésükké vált a település páratlan régészeti örökségének megőrzése, védelme és bemutatása. Hozzátette, hogy az évek során az itt van dolgunk szemlélet fokozatosan az itt vagyunk otthon érzésévé alakult. A díjat adón elhangzott méltatás szerint a két régész munkássága nemzetközi ismertséget hozott Vésztőnek. A Vésztő Mágor lelőhely kutatásában az 1990-es évek végétől új korszakot nyitottak, modern, több tudományterületet összekapcsoló módszereket honosítottak meg, és kutatók, valamint egyetemi hallgatók generációit vonták be a térség feltárásába. Közös szakmai útjuk 1998-ban kezdődött Békés Csabán. Egy hosszú beszélgetés során született meg a Körös Regionális Régészeti Program ötlete, amelyből több mint negyedszázados tudományos együttműködés és barátság alakult ki. A 2021-ben elindított Vésztő Mágor állagmegóvás és kiállítási programmal munkájuk új szakaszba lépett. A régészeti kutatások mellett ma már az egyedülálló látványszelvény hosszú távú megőrzésén és korszerű bemutatásán is dolgoznak. A laudáció kiemelte azt is, hogy tanítványai közül ma már egy második szakmai nemzedék tér vissza a Körösvidékre önálló kutatásokkal, tovább erősítve a térség tudományos jelentőségét. Gyuha Attila jelenleg az Egyesült Államokban él és dolgozik, de a nyári hónapokat immár 26 éve Vésztőn tölti. William Parkinson pedig ma is rendszeresen visszatér a kutatócsoporthoz, és kiváló magyar nyelvtudásának köszönhetően a látogatóknak magyarul is tart tálatvezetéseket. A város vezetése szerint a két kutató munkássága felhelyezte Vésztő Mágort a nemzetközi tudományos élet térképére. Kutatásaik révén a település neve világszerte ismerté vált, miközben több mint negyedszázados tevékenységükkel a helyi közösség megbecsült tagjaivá is váltak.

0: Vádat emelt a gyulai járás ügyészség egy 51 éves okányi férfi ellen, aki szakszerűtlenül szerelt fel egy gázüzemű vízmelegítőt otthonában. A szabálytalan kivitelezés következtében 12 éves gyermeke fürdés közben szénmonoxid mérgezést szenvedett és elveszítette az eszméletét. A vádirat szerint a család 2024 júniusában vásárolt egy okány ingatlant. A fürdőszobában lévő vízmelegítő nem működött, ezért a férfi leszerelt azt, majd az interneten vásárolt egy másik, nyílt égésterű gázkészüléket, amely saját maga szerelt fel és helyezett üzembe. Az ügyészség szerint a készülék égéstermék elvezetését nem az előírásoknak megfelelően alakította ki. A füstgázt nem a kéménybe vezette, hanem egy csövön keresztül közvetlenül az épület homlokzatán át a szabadba, a nyílásokat pedig cementes anyaggal tömítette el. A szabályok szerint ilyen munkát kizárólag megfelelő jogosultsággal rendelkező gázszerelő végezhet, az üzembehelyezést pedig kéményseprői ellenőrzésnek kell megelőznie. A vádirat szerint 2026. január 1-én a család 12 éves gyermeke fürdés közben használta a fürdőszobát, miközben működött a gázkészülék. A szabálytalan égéstermék elvezetés miatt a megengedettnél nagyobb mennyiségű szénmonoxid jutott a lakótérbe. A gyermek könnyű 8 napon belül gyógyuló mérgezést szenvedett, és az eset során az eszméletét is elveszítette. Az ügyészség álláspontja szerint a férfi megfelelő szakképesítés és jogosultság nélkül végezte el a gázkészülék cseréjét, ezzel megszegte a vonatkozó szakmai előírásokat és közvetlen veszélynek tette ki családtagjai életét, testépségét és egészségét. A gyulai járásügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a büntetlen előéletű férfi ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A fővárosi nagy cirkusz gyermekműsorával és bűvés showval folytatódtak vasárnap a Csaba napi ünnepségek a Békés Csabai Szent István téren. A programot a szélműves zenekar nyitotta meg, zenéjük számos családot és érdeklődőt csalogatott a főtéren, ahol egész délután látványos előadások és szórakoztató produkciók várták a közönséget. A fővárosi nagy cirkusz műsorában a gyerekek is aktív szerepet kaptak. A társulat konferenciéja Baranyi Vivien elmondta, hogy az interaktív előadások mindig nagy sikert aratnak. Tapasztalataik szerint sok gyermek kedvet kap az artista pályához, másokat pedig arra ösztönöznek, hogy kitartóan tanuljanak, és később maguk is részt vehessenek hasonló rendezvényeken. A mini porond körül Szappanos Ádám bűvész szórakoztatta a közönséget. Ezúttal kátya trükkökkel varázsolt el a nézőket, akik közül kicsik és nagyok egyaránt ámulattal figyelték a mutatványokat. A bűvész elmondta, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, és 7-8 éve lép fel közönség előtt. Hozzátette, ma is ugyanakkor örömet jelent számára a fellépés, hiszen a legnagyobb élmény az, amikor a trükkök meglepetést és mosolyt csalnak a nézők arcára. A Csaba napok vasárnapi programja este a Jókai Színház zenés műsorával folytatódott, amely tartalmas kikapcsolódást ígért az érdeklődőknek. 6 diák utazott Ciprusra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium Erasmus Plus programjának köszönhetően. A tanulók június 30-án indultak útnak, és egy hónapon keresztül Cipruson vesznek részt turisztikai szakmai gyakorlaton. A szakmai program során Zamboriné Likerzita oktató kíséri a diákokat. A résztvevők a turizmus területén szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben betekintést nyernek a nemzetközi munkakörnyezetbe. Fejleszthetik szakmai ismereteiket és idegen nyelvi készségeiket is. Az intézmény közössége eredményes szakmai gyakorlatot kívánt a 6 diáknak, és bízik abban, hogy a ciprusi tartózkodás maradandó élményekkel, valamint értékes szakmai tapasztalatokkal gazdagítja őket. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.
0: Csaba Rádió.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Miért szeretem a csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
9: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
10: 8 sörfőzde, 8

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Komoly veszteség érte a negyeddöntős belga válogatottat. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. A labdarúgó világbajnokságon a negyeddöntőbe jutott belga válogatott elveszítette egyik legjobb játékosát, súlyos sérülést szenvedett Amadou Onana, a belgák meghatározó játékosa. A középpályást az Egyesült Államok elleni 8-ad döntő 21. percében kellett lecserélni. A találkozót követő orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy a 24 éves középpályás elülső keresztszalag szakadást szenvedett, így hosszú hónapokra harcképtelenné vált. Bár Belgium 4-1-es győzelmet aratott a társrendező amerikai válogatott felett, örömüket jelentősen beárnyékolta Onana sérülése. A belga válogatott pénteken Spanyolország ellen folytatja szereplését a negyeddöntőben, ahol már biztosan nélkülözniük kell az egyik meghatározó középpályásukat. A sérülés az Aston Villa számára is komoly veszteséget jelent, a klub vezető edzője Unai Emery a következő idényben kulcsszerepet szánt Onanának, így a hosszú kihagyás miatt az egyesület várhatóan kénytelen lesz felülvizsgálni nyári átigazolási terveit, hogy pótolja a belga középpályás kiesését.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A Tegnap

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom BB döntőjátékában.

Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft. A BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams. Építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elutasította az Európai Parlament plenáris ülése a magyar hatóságok kérelmét Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztésére. A büntető eljárás Fankó Balázs volt miniszter rágalmazás miatti feljelentése nyomán indult, miután a Demokratikus Koalíció képviselője a Szülő utcai gyermekotthonokban történt bántalmazások kapcsán az állami támogatásokról és az egyházi felelősségről tett fel kérdéseket. Az Európai Parlament jogi bizottságának júniusi ajánlását megerősítő döntés értelmében a politikus elleni eljárás a képviselői mandátumának ideje alatt nem folytatható, így az a mentesség értelmében szünetel. Már csak július 9-ig csütörtökig van lehetőségük a felsőoktatásba jelentkezőknek arra, hogy pótolják a még hiányzó dokumentumaikat és egyetlen alkalommal módosítsák a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a sorrend módosítása

0: A vizsgákat nem kell feltölteni, mert azokat a rendszer közhiteles nyilvántartásból automatikusan átveszi. Az elérhetőségek ellenőrzésére is eddig a határidőig van lehetőség, a ponthatárokat pedig július 23-án este hirdetik ki. Összesen 156 földmozgást regisztrált júniusban a Kárpát-medencében a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a Kárpát-Pannon régióban észlelt események közül 33 természetes eredetű földrengés, 123 pedig bányarobbantás volt. A szakemberek hozzátették, hogy a múlt hónapban egyetlen földmozgás sem járt lakossági észleléssel a térségben. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olivier Paraguay ellen kapott sárgalapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájába is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között estek ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-ad döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Henderson Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló 3 sebésznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége?
8: 8 sörfőzde. 80 különleges sör.
7: Street food.

0: Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1 házi út, 18.
4: Reklámot hallottak.
5: Hoppá!

0: világon.
1: Yes.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Szól a kívánság műsor, ma is elindult a műsor, az üzeneteket továbbítom jó zenékkel. Rádiózzunk együtt a folytatásban.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés-megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Elvira írta nekünk, ő Verát köszönti névnapján a drága ismerősét, barátját, legjobb barátnőjét, ezekkel a jelzőkkel illetten nagyon boldog névnapot kíván neki az egész munkahelyi kollektíva, még rajtam kívül, ezt is hozzátett ő. Na hát akkor nagyon boldog névnapot kívánunk mi is persze.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
5: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
6: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
7: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zene és információs magazin műsor szól. A nyár ránk tört ajtóstól az elmúlt hetekben, viszont amikor jön egy kisebb lehűlés, ahogy azt tapasztalhatjuk, általában egy picit nyűgösebb lehet az ember, és fejfájósabbak is lehetünk, akár nagyobb széllökésekre lehet még számítani, akár a következő napokban, és felhősebb lesz felettünk az ég az ígéretek szerint, a hajnali órákban pedig végig 14-13 fokokat lehet mérni. Így kell majd készülnünk. Én pedig a következő órára is bekészítettem rengeteg jó dalt.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olise Paraguay ellen kapott sárga lapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájában is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között estek ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-ad döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Henderson-t Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló három sebésznek.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. A James Webb űrtárcső hírével kapcsolatban egy friss információt hozok majd, és egy érdekességet rádiózunk együtt. Ebben az órában is meg annyi jó zenével.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: 8 sörfőzde, 80 különleges sör, koncertek, barátok. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Makó főtere a nyár központja lesz. Belépés ingyenes.
7: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
8: Akkor nézz körül még egyszer.
9: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a 2023-as James Webb űrtávcső felfedezése szerint egyes exobolygókon széndioxid mellett kén-dioxidot is észlelhetünk. Ez azt jelenti, hogy ezek a bolygók légköre aktív vulkanikus működésre utalhat, akár csak a földi korai időszakában. Ez a felfedezés segíthet megérteni, hogyan alakulhat ki az élet más égi testeken, azért fontos. A James Webb teleszkóp infravörös spektrumvizsgálattal hozta felszínre ezeket az adatokat, egy újabb lépés tehát az élet nyomainak a keresésében.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól, aminek a végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. További szép napot kívánok, és minden jót!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Áldás Havának 9. napján ez a Csaba 88.9-en. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. Ma ünnepeljük a gödröcskéket, azokat a picike lukakat, amik az arcokon vannak. Minden ötödik embernek van ilyen az arcán. Egyes kultúrákban ezek a kis apró lukacskák szerencsét hoznak. Szerencsére ma is itt vannak velünk a kedvencek. A kedvencek között szólnak majd a programok. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olivier Paraguay ellen kapott sárgalapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára a negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájában is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között este ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-ad döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Henderson Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló három sebésznek.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.

0: GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food, koncertek, barátok, és mindez egy helyen. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Wachowski Live. Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
4: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Reklámot hallottak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kellemes kikapcsolódást, szép délután kívánok mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, ahol most együtt köszönhetjük mindazokat, akik ünnepelnek ma. Július 9-e van, a mai névnaptárban a Lucrécia név szerepel. A különleges római eredetű etruszk nemzetség névből származó név jelentése megnyerő, vonzó. Drága Lucréciák, boldog névnapot, és nagyon, de nagyon boldog születésnapot kívánunk mindazoknak, akik július 9-én születtek. Azt kívánom a szülinaposoknak, hogy minden vágyuk teljesüljön. Jó egészséget, sok-sok boldogságot!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Július van, noha az időjárás ezt annyira most nem igazolja. Július 9-e van Tom Hanks születésnapja. Az Oscar-díjas amerikai színész 1956-ban született e napon. Szerinte az anyagi háttér az csak egy dolog, ennél sokkal alapvetőbb dolgok tartják össze, vagy éppen szakítják szét a családokat. Minket a zene hoz össze, a kedvencekkel folytatjuk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg az Ölden.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
9: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
8: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán, mégpedig a legjobb válogatásban július 9-én Tom Hanks születésnapján. A többszörös Oscar-díjas amerikai színész 1956-ban született ezen a napon. Meséltem már, de hát ha nem hallotta mindenki, távoli rokonságban áll Abraham Lincoln egykori amerikai elnökkel. Egészen pontosan úgy van, hogy Lincoln ükapja és ükanyja Tom Hanks hatodízigleni nagyszülei voltak. Így aztán Tom Hanks és George Clooney is rokonok, de ebbe most nem menjünk bele. A világ egyik legbarátságosabb sztárját egyébként annyira, de annyira kedvelik, hogy van Tom Hanks nap is, amely 2004-ben ugyan áprilisi tréfának indult, de mára már sokkal többé nőtte ki magát. Igazi jótékonysági esemény lett belőle, melyet maga Tom Hanks is támogat. Támogassuk ma őt egy jó kívánsággal, hiszen ő ünnepli ma születésnapját.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.
2: For you, I guess you moved on.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
2: Szép nyári délután kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, ez a Csaba, ahol mielőtt hoznám a következő kedvencet, elmondom, hogy július 9-e van, a Kérdezd meg a nagyszüleidet nap. Ez a nap egy kaliforniai civil kezdeményezésből indult ki. A célja pedig nem csak az idősek köszöntése, hanem az aktív történetmesélésre való buzdítás is. A digitális korszak hajnalán ugyanis a történészek és a szociológusok felhívták a figyelmet arra, hogy a nagyszülők generációjával együtt olyan pótolhatatlan mikrotörténelem vész el, amit semmilyen tankönyv nem ír le. Háborús emlékek, régi udvarlási szokások, anekdoták. Július 9-én, tehát a mai napon, a Kérdezd meg a nagyszüleidet napon, aki csak teheti, látogassa meg a nagyszüleit, és konkrét kérdéseket tegyen fel. Hogyan zajlott a megismerkedés, az első randevú? Mit főztek egymásnak először? Mi volt az első munkahelyük? Mennyit kerestek vele? Mit vettek az első keresetből? Milyen zenéket hallgattak? Apropó zenék, mi zenével folytatjuk, de senki ne feledje, ma kérdezze meg a nagyszüleit.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org. Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: Kaisai.hu.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
7: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
6: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallja. A FIFA elutasította a franciák fellebbezését, a szövetség nem törölte el Olise Paraguay ellen kapott sárga lapját, így a Bayern München támadója egy újabb figyelmeztetés esetén kihagyná az elődöntőt, ha a franciák tovább jutnának. A döntés azért is keltett figyelmet, mert korábban a FIFA eltörölte az amerikai balogun eltiltását, ami több futballszereplőnél felháborodást váltott ki. A francia válogatott csütörtökön 22 órától Marokkó ellen lép pályára negyed döntőben. Az Opta szuperszámítógépe továbbra is a francia világbajnoki sikert valószínűsíti. A brit elemző cég szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. Mögöttük az Európa bajnok Spanyolország és Anglia következik, Argentina a negyedik helyre csúszott vissza, míg Norvégiának, Marokkónak, Belgiumnak és Svájcnak már 10% alatti esélyt ad a modell a világbajnoki cím megszerzésére. 9 év után távozik a horvát válogatott kapitánya, az Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember vezetésével Horvátország ezüstérmet nyert 2018-ban, majd 2022-ben bronzérmet, emellett a 2023-as Nemzetek Ligájába is döntőt játszott. Az idei tornán a horvátok a 32 között este ki, miután a 94. percben kapott góllal 2-1-re kikaptak Portugáliától. Súlyos sérülés miatt véget ért a Jordan Henderson világbajnoksága. Az angol középpályás a Mexikó elleni 8-ad döntő utáni ünneplésben esett el, és eltörte az alkarját. Hendersont Kansas City-ben megműtötték, az Instagram oldalán pedig már köszönetet is mondott az őt operáló három sebésznek.
2: Gúlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová zenés programot hoztam. A Szarvasi Vízi Színházban ugyanis holnap után Edda Musical látható a Kör címmel. A Kör egy messziről indult fiatalember felnőtté válásának története, a tavaly 50 éves Edda művegzenekar legnagyobb slágereivel. Ez a darab visszarepít minket abba a korba, amikor még nem tud az ember dönteni, hogy a szerelem az első, a pénz vagy a banda. Vagy lehet együtt minden? A nézőknek ebben az előadásban biztosan. A történeteknek és az Edda daloknak erejük van. Erről bárki megbizonyosodhat, hogyha megnézi az Edda Musicalt a Szarvasi Vízi Színházban. További részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szimbolikus időpontban 19 óra 56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter a Tanú című filmjével, miután kedd délután leállt a közmédia hagyományos műsora. Az MTVA közleménye szerint Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban a hírcsatornán a magyar filmművészet emlékezetes alkotás lesznek láthatók, míg a hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza az új szerkezeti elvek szerint. A sport közvetítéseket, köztük a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit a változások nem érintik, azok változatlanul elérhetők a nézők számára. Új funkciót kell találni a mezőhegyesi Ménes birtokra tervezett több milliárdos luxus hotelnek, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A politikus kifejtette, hogy a Fidesz kormány alatt indított beruházás az eredeti 1,2 milliárdról mostanra 3,5 milliárd forintra drágult, miközben a kihasználhatóságára nem készült tanulmány. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a projekt a közpénzek kiszivattyúzására is alkalmas volt, ezért a luxusszálló helyett az épületnek vissza kell adni a valódi oktatási és mezőgazdasági funkcióját. George Clooney kapja az Aranyoroszlán életműdíjat a szeptember 2-án kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A 65 éves kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező, a világ legrégebbi filmfórumának visszatérő vendége, ahol korábban olyan sikeres alkotásokat mutatott be, mint a Jó estét, jó szerencsét vagy a Gravitáció. Alberto Barbera fesztivál igazgató indok

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Hát ennek is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak július 9-én is, Fanándor születésnapján. A hajótervező és építő, óceáni vitorlázó, aki egyedül körbevitorlázta a Földet, 1953-ban született ezen a napon. Egy interjúban elmesélte, soha többé nem akar kimenni az óceánra. Egyáltalán nem volt normális az, amit csináltam. Napokig csak néhány másodpercet aludtam, azt is állva. Elmondása szerint pedig útja során nagyon sokat segített neki a zene. Popzenét is hallgatott, főként Adélt és Coldplayt. Ünnepeljük ma Fanándort, akire nagyon büszkék vagyunk, és szóljanak közben a kedvencek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban 12, még holnap délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
8: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
9: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
10: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
9: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
11: Miért nem termel a napelemem?
12: Mert koszos haver.
11: És kimossa le?
13: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
14: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
15: Reklámot hallottak.

tegnap is a Ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. És gyanítom, hogy kedvenc lesz majd az az étel, amiről mindjárt mesélek. Alig kell hozzá valami, de nagyon mutatós, és szerintem nagyon finom, bár az az igazság, hogy hamarabb mondom el a receptet, mint ahogy kipróbáltam volna. Szóval kápia paprikára, baconre, és valamilyen nem olvadós, nem folyós sajtra lesz szükség. Volt, aki háromszög sajtot írt, megint mások mozzarellát, krémfehér sajtot vagy fetát. Igazából mindegy is, a sajtimádók tudják, mindegyik finom. Szóval fogjuk a kápia paprikát, tisztítsuk meg, majd vágjuk ketté. Tegyük bele a sajtot, tekerjük be baconnel, mehet a sütőbe. 180 fokon, körülbelül 20 perc alatt készül el. Igen, ennyire egyszerű. Szeretném hinni, hogy ennyire finom. Én biztosan kipróbálom. Jól ismert dalok szólnak a folytatásban a Csabán.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A csapatok fogynak.
2: Az én csapatom is kiesett.
1: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
1: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
1: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
1: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka keres.

Kedése, build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álombébé játék kiemelt támogatója, a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álombébé döntőjáték hivatalos hangja, a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Július 9-én indul az Egri borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamara Zenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács Rudán és Kalapácsolt Cintia.
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
5: Szólnak a kedvencek a Csabán. Július 9-én, a gödröcskék napján. A statisztikák szerint a lakosság 20%-a rendelkezik arcgödröcskével. Akinek ilyen van, az általában fiatalabbnak tűnik. Ennek az az oka, hogy a gödröcskéket általában gyerekekkel, csecsemőkkel társítjuk. Bizonyos kultúrákban az arcgödröcskék a szerencsét jelképezik, és bár egyes videómegosztókon különböző praktikák vannak arra, hogyan készíthetünk magunknak arcgödröcskét, hogyha nincs, mindenkit le kell lomboznom. Ez pusztán genetika, és aki ilyet akar, annak nem elég kívülről nyomkodni, ahhoz már sebész kellene. És mivel a gödröcskék általában mosolygáskor jelennek meg, azt javaslom, hogy a világnapján mosolyogjunk sokat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
3: Akkor nézz körül még egyszer.
4: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén. Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimp.org.
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: Szemét
6: levittem.
5: Villany
6: befizettem.
5: Klíma?
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Reklámot hallottak. It's Friday, then.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
4: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Mondhatnám, hogy egy ízig-vérig júliusi délutánt töltöttünk együtt, de ez nem igaz. Noha volt már ennél sokkal hidegebb, július 9-e, mégpedig 1962-ben, akkor mindösszesen 4 fokot mutattak a hőmérők. Jó hír, holnap melegedés kezdődik, a hosszú távú előrejelzések pedig megint csak nyári időt mutatnak 30 fokokkal. Fokról fokra jobb lesz tehát az időjárás, a zenék pedig folyamatosan itt szólnak a Csabán. A kedvencekkel kívánok további szép délutánt, viszont hallásra!
5: Olyan ő, hogy megáll!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Október 1-től beolvad az általános rendőrség szervezetébe a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség, miután a kormány benyújtotta a rendészeti feladatellátás racionalizálásáról szóló törvényjavaslatot. A Posvai Gábor belügyminiszter által kidolgozott előterjesztés célja a párhuzamosságok megszüntetése a védett személyek és a létesítmények biztosítása során. A most benyújtott törvény csomag emellett eltörli a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó akadályokat, az egészségügyi adatkezelés módosításával pedig szélesebb körbe teszi láthatóvá a szifilisz szűrések eredményeit az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemében vizsgált termékek 80,4%-a megbukott a termékbiztonsági teszteken. A laboratóriumi ellenőrzések során 92 féle töltőből 74 nem felelt meg a szabványoknak, és a korábbi évekhez hasonlóan komoly áramütés veszélyt jeleztek a szakemberek. A fogyasztóvédelem azt javasolja a vásárlóknak, hogy a balesetek elkerülése érdekében kizárólag szaküzletekből vagy műszaki áruházakból szerezzenek be töltőket, a gyanúsan olcsó darabokat kerüljék. Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelését. A döntés értelmében a mostani tanévben elmarad a tanárok értékelése, és hatályon kívül helyezik a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletet is. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban jelezte, hogy a sokat kritizált rendszer túlzott adminisztrációval jár, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. A tárcavezető ígérete szerint a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak, a következő tanévben pedig széleskörű szakmai egyeztetés indul egy új modellről. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Nem csillapodtak a kedélyek a drámai módon és feszült hangulatban véget ért Argentina-Egyiptom világbajnoki 8-at döntő lefújása után sem. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Mint ismeretes, az egyiptomiak 2-0-ás vezetésről kaptak ki 3-2-re, majd a lefújást követően az észak-afrikaiak keményen bírálták a játékvezetést, sőt azt sugallták, hogy a torna Argentina sikere felé van irányítva. A dél-amerikaiak fordítását több vitatott jelenet is kísérte, a VAR érvénytelenített Zico első gólját egy szabálytalanság miatt, az egyiptomiak pedig úgy vélték, a győztes argentin találat előtt nekik járt volna szabadrugás, illetve büntetőt is reklamáltak. A lefújás után az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan is rendkívül élesen fogalmazott, és azt mondta, ezek után már a világbajnokság hátralévő részét nem kívánja követni. Hassan azt is állította, hogy az egyiptomi szövetség már a mérkőzés előtt kifogásolta a francia játékvezetőt, és szerinte a bíróra nyomás nehezedett, annak érdekében, hogy a címvédő Argentina jusson tovább.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
3: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Sarkad és az országhatár között útépítés zajlik félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között pedig marják az aszfaltot egy forgalmi sávot, ezért lezárhatnak. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Az óra ketyeg, megvan már melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen, biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org, a szín.org.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
8: Reklámot hallottak.

0: ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Július 9-e csütörtök van, a mai napon a Lukréciák ünneplik névnapjukat. A Lukrécia, a Lukrécius férfi név női párja, a nevet népies szófejtéssel, a latin lucrum szóval szokták magyarázni, aminek a jelentése nyereség. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek. Come on!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 9-e csütörtök van, 70. születésnapját ünnepi a mai napon Tom Hanks, az amerikai és a globális filmművészet egyik legmeghatározóbb, kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas színésze, rendezője és producere. Pályafutása során a könnyed vígjátékoktól a mély, megrázó drámákig szinte minden műfajban maradandót alkotott, és a közönség szemében Hollywood egyik legkedvesebb, legközvetlenebb ikonjává vált. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes napot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Christmas. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúlöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Morpheus down the road.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 9-e csütörtök van. A mai napon ünnepelné 80. születésnapját az 1980-ban elhunyt Ronald Belford Scott, vagyis Bon Scott, az ausztrál AC/DC hard rock együttes legendás énekese és dalszövegírója 1974-től az 1980-ban bekövetkezett korai haláláig. Karizmatikus színpadi jelenléte és nyers egyedi énekhangja alapozta meg a zenekar világhírnevét, a Klasszik Rock magazin pedig minden idők legnagyobb rock frontemberének választotta meg őt. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amellyel ezúttal csütörtökön a világbajnokság első negyed döntőjében csap össze Bostonban. Az afrikai együttes legutóbb Katarban 4. lett a franciák címvédőként ezüstérmesek, és a 4 között 2-0-ra kapott ki az afrikai válogatott az európai riválisától. A franciák akkori gólszerzői közül Muani ezúttal nem került be a keretbe, Theo Hernandez ugyanakkor ott van a mostani észak-amerikai tornán is. A francia Upamecano úgy fogalmazott, hogy egy remek csapattal fognak találkozni, amely előkelő helyen áll a világranglistán. A 2022-es VB óta fejlődtek, szeretik, ha náluk van a labda, és egy az egy ellen támadhatnak. Mind támadásban, mind védekezésben ébernek kell lenni a franciáknak, ha győzni szeretnének. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt olyan is akad, aki francia utánpótlás válogatott volt. Az afrikaiakat edző Mohamed Ouabi ugyanakkor emiatt nem aggódik, meglátása szerint ugyanis nem azon kell töprengeniük, hogy mi volt a múltban, hanem előre kell tekinteniük, és neki is csak ezt szabad figyelembe venni, hogy a labdarúgói mennyire elhivatottak. Csak az számít, hogy a pályán mit tesznek, jelentette ki a csapat irányítását márciusban átvevő szakember. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás ellen hivatalos mérkőzése. Az eddig 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek, legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a 8-döntőben csak 3-an, Marokkónál ugyanebben az összevetésben 4 olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban és most 3 napja a kanadaiak ellen is. A mostani tornán mindkét együttes meggyőző teljesítményt nyújtott az európai gárdának a csoportkörben, Szenegál, Irak és Norvégia legyőzése sem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is közönség szórakoztató könnyed játékkal léptek túl. A 8-döntőben Paraguay ellen aztán csak egy 1-0-ás diadal jött össze, de ott a dél-amerikaiak a labdarúgás helyett az egész mérkőzésen jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy tönkretegyék a franciák játékát. Bár ez a játékstílus kis hián eredményre vezetett, a marokkóiak vélhetően ennek ellenére sem ezt fogják alkalmazni, ugyanis a VB eddigi találkozóin a gyors és precíz játékukkal tűntek ki. Ennek köszönhetően a csoportkört veretlenül 7 ponttal teljesítették, az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat 11-es rúgásokat követően, a társházi gazda kanadaiakat pedig egy meggyőző 3-0-ás győzelemmel búcsúztatták. 4 éve Marokkó a torna meglepetés csapata volt, most azonban önbizalommal telve léphet pályára még a franciák ellen is. Az európai gárda félelmetesnek tűnő támadó négyesének megállítása minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz az összecsapáson. A védőktől és Yassine Bounou kapustól sem fog beleférni egyetlen hiba sem. A találkozó magyar idő szerint ma este 22 órakor kezdődik, az összefoglalóval természetesen holnap reggel jövünk majd.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békéscsaba Szarvasi út, a TV toronynál. Legnagyobb nyárzár

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimp.org.
1: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
2: Akkor nézz körül még egyszer.
3: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 9-e csütörtök van, 101 évvel ezelőtt született Keres Emil, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, valamint elismert színigazgató. Jellegzetes mély orgánumáról, intellektuális és precíz játékstílusáról volt ismert, emellett a 20. századi magyar színházi élet egyik meghatározó alakjaként tartják számon. Igazgatói évek után is aktív maradt, haláláig a Radnóti Színház elismert vendégművész és örökös tagja volt. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 ezer forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 ezer forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 9-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Idén is több mint 50 diák dolgozik nyáron Békés Csabán. Vésztő díszpolgára lett két világhírű régész. Vádat emeltek egy okányi férfi ellen szénmonoxid mérgezés miatt. Cirkuszi produkciók szórakoztatták a családokat a Csaba napokon. Békés Csabán idén is elindult a nyári diákmunkaprogram. A város évek óta lehetőséget biztosít a fiataloknak arra, hogy munkatapasztalatot szerezzenek és bővítsék ismereteiket. A polgármesteri hivatal mellett a kulturális intézmények is fogadják a diákokat a nyári hónapokban. A programban azok vehetnek részt, akik betöltötték a 16. életévüket és nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkeznek valamely közép vagy felsőfokú oktatási intézményben. A Békés Csabai polgármesteri hivatal jogi igazgatási és humánpolitikai osztályának vezetője, dr. Komán Bíró Ágnes elmondta, hogy a diákmunkaprogram minden évben nagy népszerűségnek örvend. Idén két turnusban összesen 55 fiatal dolgozik a városházán különböző munkakörökben. Hozzátette, hogy a diákok elsősorban adminisztratív feladatok ellátásában segítik az önkormányzat munkáját. Sokuk számára ez az első munkahelyi tapasztalat, amely lehetőséget ad a munkavégzés alapjainak elsajátítására. Ha pedig a fiatalok érdeklődési körüknek megfelelő osztályra kerülnek, a program szakmai gyakorlatként is hasznos lehet számukra. A résztvevők naponta 6 órát dolgoznak, júliusban 28, augusztusban pedig 27 diákot foglalkoztat az önkormányzat. A program a város és a fiatalok számára egyaránt hasznos együttműködést jelent. Vésztő díszpolgári címét vehet át szombaton a Békés Csabai születésű régész professzor dr. Gyuha Attila, valamint amerikai kutatótársa dr. William Parkinson. Az önkormányzata Vésztő Mágor történelmi emlékhelyen végzett több évtizedes tudományos oktatási és örökségvédelmi munkájuk elismeréseként adományozta a kitüntetést. A 12 éve az Egyesült Államokban élő Gyuha Attila meghatottan fogadta az elismerést. Elmondta, hogy számukra nagy megtiszteltetés a díszpolgári cím, és felidézte, amikor 2000-ben először érkeztek kutatóként Vésztőre. Még a múlt feltárása volt a céljuk. Az elmúlt több mint 25 év során azonban küldetésükké vált a település páratlan régészeti örökségének megőrzése, védelme és bemutatása. Hozzátette, hogy az évek során az itt van dolgunk szemlélet fokozatosan az itt vagyunk otthon érzésévé alakult. A díjátadón elhangzott méltatás szerint a két régész munkássága nemzetközi ismertséget hozott Vésztőnek. A Vésztő Mágor lelőhely kutatásában az 1990-es évek végétől új korszakot nyitottak, modern, több tudományterületet összekapcsoló módszereket honosítottak meg, és kutatók, valamint egyetemi hallgatók generációit vonták be a térség fel.

Attila jelenleg az Egyesült Államokban él és dolgozik, de a nyári hónapokat immár 26 éve Houston tölti. William Parkinson pedig ma is rendszeresen visszatér a kutatócsoporthoz, és kiváló magyar nyelvtudásának köszönhetően a látogatóknak magyarul is tart tálatvezetéseket. A város vezetése szerint a két kutató munkássága felhelyezte Vésztőmágort a nemzetközi tudományos élet térképére. Kutatásaik révén a település neve világszerte ismerté vált, miközben több mint negyedszázados tevékenységükkel a helyi közösség megbecsült tagjaivá is váltak.

0: Vádat emelt a gyulai járás ügyészség egy 51 éves okányi férfi ellen, aki szakszerűtlenül szerelt fel egy gázüzemű vízmelegítőt otthonában. A szabálytalan kivitelezés következtében 12 éves gyermeke fürdés közben szénmonoxid mérgezést szenvedett és elveszítette az eszméletét. A vádirat szerint a család 2024 júniusában vásárolt egy okány ingatlant. A fürdőszobában lévő vízmelegítő nem működött, ezért a férfi leszerelt azt, majd az interneten vásárolt egy másik, nyílt égésterű gázkészüléket, amely saját maga szerelt fel és helyezett üzembe. Az ügyészség szerint a készülék égéstermék elvezetését nem az előírásoknak megfelelően alakította ki. A füstgázt nem a kéménybe vezette, hanem egy csövön keresztül közvetlenül az épület homlokzatán át a szabadba, a nyílásokat pedig cementes anyaggal tömítette el. A szabályok szerint ilyen munkát kizárólag megfelelő jogosultsággal rendelkező gázszerelő végezhet, az üzembe helyezést pedig kéményseprői ellenőrzésnek kell megelőznie. A vádirat szerint 2026. január 1-én a család 12 éves gyermeke fürdés közben használta a fürdőszobát, miközben működött a gázkészülék. A szabálytalan égéstermék elvezetés miatt a megengedettnél nagyobb mennyiségű szénmonoxid jutott a lakótérbe. A gyermek könnyű 8 napon belül gyógyuló mérgezést szenvedett, és az eset során az eszméletét is elveszítette. Az ügyészség álláspontja szerint a férfi megfelelő szakképesítés és jogosultság nélkül végezte el a gázkészülék cseréjét, ezzel megszegte a vonatkozó szakmai előírásokat és közvetlen veszélynek tette ki családtagjai életét, testépségét és egészségét. A gyulai járásügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a büntetlen előéletű férfi ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A fővárosi nagy cirkusz gyermekműsorával és bűvés sóval folytatódtak vasárnap a Csaba napi ünnepségek a Békés Csabai Szent István téren. A programot a Szélműves zenekar nyitotta meg, zenéjük számos családot és érdeklődőt csalogatott a főtéren, ahol egész délután látványos előadások és szórakoztató produkciók várták a közönséget. A fővárosi nagy cirkusz műsorában a gyerekek is aktív szerepet kaptak. A társulat konferenciéja Baranyi Vivien elmondta, hogy az interaktív előadások mindig nagy sikert aratnak. Tapasztalataik szerint sok gyermek kedvet kap az artista pályához, másokat pedig arra ösztönöznek, hogy kitartóan tanuljanak, és később maguk is részt vehessenek hasonló rendezvényeken. A mini porond körül Szappanos Ádám bűvész szórakoztatta a közönséget. Ezúttal kártya trükkökkel varázsolt el a nézőket, akik közül kicsik és nagyok egyaránt ámulattal figyelték a mutatványokat. A bűvész elmondta, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, és 7-8 éve lép fel közönség előtt. Hozzátette, ma is ugyanakkor örömet jelent számára a fellépés, hiszen a legnagyobb élmény az, amikor a trükkök meglepetést és mosolyt csalnak a nézők arcára. A Csaba napok vasárnapi programja este a Jókai Színház zenés műsorával folytatódott, amely tartalmas kikapcsolódást ígért az érdeklődőknek. 6 diák utazott Ciprusra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium Erasmus Plus programjának köszönhetően. A tanulók június 30-án indultak útnak, és egy hónapon keresztül Cipruson vesznek részt turisztikai szakmai gyakorlaton. A szakmai program során Zamboriné Liker Zita oktató kíséri a diákokat. A résztvevők a turizmus területén szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben betekintést nyernek a nemzetközi munkakörnyezetbe. Fejleszthetik szakmai ismereteiket és idegen nyelvi készségeiket is. Az intézmény közössége eredményes szakmai gyakorlatot kívánt a 6 diáknak, és bízik abban, hogy a ciprusi tartózkodás maradandó élményekkel, valamint értékes szakmai tapasztalatokkal gazdagítja őket. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják július 9-én csütörtökön. 93. születésnapját ünnepelni a mai napon Csala Zsuzsa, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész, a Vidám Színpad örökös tagja és a magyar kabaré történetének egyik legnépszerűbb komikája. Jellegzetes alkatával, utánozhatatlan humorával és harsány, mégis végtelenül szerethető karakterével a rádió kabaré és a televíziós szórakoztató műsorok állandó szereplőjévé vált. Olyan legendás kabaré jelenetek fűződnek a nevéhez, mint a fából vaskarika, vagy a felejthetetlen fogyókúra monológ. Látható volt többek között a Szent Péter esernyője és az égigérő fű, valamint a Le a cipővel című alkotásokban is. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes napot kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Komoly veszteség érte a negyeddöntős belga válogatottat. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A labdarúgó világbajnokságon a negyeddöntőbe jutott belga válogatott elveszítette egyik legjobb játékosát, súlyos sérülést szenvedett Amadou Onana, a belgák meghatározó játékosa. A középpályást az Egyesült Államok elleni 8-döntő 21. percében kellett lecserélni. A találkozót követő orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy a 24 éves középpályás előső keresztszalag szakadás szenvedett, így hosszú hónapokra harcképtelenné vált. Bár Belgium 4-1-es győzelmet aratott a társrendező amerikai válogatott felett, örömüket jelentősen beárnyékolta Onana sérülése. A belga válogatott pénteken Spanyolország ellen folytatja szereplését a negyeddöntőben, ahol már biztosan nélkülözniük kell az egyik meghatározó középpályásukat. A sérülés az Aston Villa számára is komoly veszteséget jelent, a klub vezető edzője Unai Emery a következő idényben kulcs szerepet szánt Onanának, így a hosszú kihagyás miatt az egyesület várhatóan kénytelen lesz felülvizsgálni nyári átigazolási terveit, hogy pótolja a belga középpályás kiesését.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
3: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amellyel ezúttal csütörtökön a világbajnokság első negyed döntőjében csap össze Bostonban. Az afrikai együttes legutóbb Katarban 4. lett a franciák címvédőként ezüstérmesek, és a 4 között 2-0-ra kapott ki az afrikai válogatott az európai riválisától. A franciák akkori gólszerzői közül Muani ezúttal nem került be a keretbe, Theo Hernández ugyanakkor ott van a mostani észak-amerikai tornán is. A francia Upamecano úgy fogalmazott, hogy egy remek csapattal fognak találkozni, amely előkelő helyen áll a világranglistán. A 2022-es VB óta fejlődtek, szeretik, ha náluk van a labda, és egy az egy ellen támadhatnak. Mind támadásban, mind védekezésben ébernek kell lenni a franciáknak, ha győzni szeretnének. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt olyan is akad, aki francia utánpótlás válogatott volt. Az afrikaiakat edző Mohamed Ouabi ugyanakkor emiatt nem aggódik, meglátása szerint ugyanis nem azon kell töprengeniük, hogy mi volt a múltban, hanem előre kell tekinteniük, és neki is csak ezt szabad figyelembe venni, hogy a labdarúgói mennyire elhivatottak. Csak az számít, hogy a pályán mit tesznek, jelentette ki a csapat irányítását márciusban átvevő szakember. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése. Az eddig 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek. Legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a 8-döntőben csak 3-an, Marokkónál ugyanebben az összevetésben 4 olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban és most 3 napja a kanadaiak ellen is. A mostani tornán mindkét együttes meggyőző teljesítményt nyújtott az európai gárdának a csoportkörben, Szenegál, Irak és Norvégia legyőzése sem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is közönségszórakoztató könnyed játékkal léptek túl. A 8-döntőben Paraguay ellen aztán csak egy 1-0-ás diadal jött össze, de ott a dél-amerikaiak a labdarúgás helyett az egész mérkőzésen jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy tönkretegyék a franciák játékát. Bár ez a játéstílus kis hián eredményre vezetett, a marokkóiak vélhetően ennek ellenére sem ezt fogják alkalmazni, ugyanis a VB eddigi találkozóin a gyors és precíz játékukkal tűntek ki. Ennek köszönhetően a csoportkört veretlenül 7 ponttal teljesítették, az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat 11-es rugásokat követően, a társházi gazda kanadaiakat pedig egy meggyőző 3-0-ás győzelemmel búcsúztatták. 4 éve Marokkó a torna meglepetés csapata volt, most azonban önbizalommal telve léphet pályára még a franciák ellen is. Az európai gárda félelmetesnek tűnő támadó négyesének megállítása minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz az összecsapáson. A védőktől és Yassine Bounou kapustól sem fog beleférni egyetlen hiba sem. A találkozó magyar idő szerint ma este 22 órakor kezdődik, az összefoglalóval természetesen holnap reggel jövünk majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk, ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok, a következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat, már indítom is az elsőt, tartsatok velem.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

friss dance hangzás érkezett Ale Farbentől, egy kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótával rukkolt elő még a tavalyi év végén, egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, de annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt, tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Íme

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Csak átmeneti volt a visszaesés a hőmérsékleti értékekben, hát nem tudom, hogy mennyire vették ezt észre, főleg azok, akiknek dolgozniuk kellett mondjuk egész nap. Az biztos, hogy holnaptól megindul egy előteljesebb felmelegedés. Péntek délután már súroljuk a 30 fokot, szombaton pedig ezt át is fogjuk lépni, aztán a délnyugat-európában tomboló hőség fölénk helyeződik, divatos szóval mondva már megint érkezik hozzánk egy hőkupula, úgyhogy a 35 fok is meg lehet majd a jövő hét első felében, ezt mondják a meteorológusok. Az biztos, hogy azok jártak a legjobban, akik a jövő hétre vették ki a szabadságukat, és van is lehetőségük nyaralni egyet.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megyek kedvenc rádió.

0: kedvenceinek.
1: És a ma kedvencei.
2: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
4: 5 days on the free.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Marokkó szeretne visszavágni a francia labdarúgó válogatottnak, amelytől 4 évvel ezelőtt a világbajnokságon az elődöntőben kapott ki, és amellyel ezúttal csütörtökön a világbajnokság első negyed döntőjében csap össze Bostonban. Az afrikai együttes legutóbb Katarban 4. lett a franciák címvédőként ezüstérmesek, és a 4 között 2-0-ra kapott ki az afrikai válogatott az európai riválisától. A franciák akkori gólszerzői közül Muani ezúttal nem került be a keretbe, Theo Hernández ugyanakkor ott van a mostani észak-amerikai tornán is. A francia Upamecano úgy fogalmazott, hogy egy remek csapattal fognak találkozni, amely előkelő helyen áll a világranglistán. A 2022-es VB óta fejlődtek, szeretik, ha náluk van a labda, és egy az egy ellen támadhatnak. Mind támadásban, mind védekezésben ébernek kell lenni a franciáknak, ha győzni szeretnének. A marokkói együttesben több olyan játékos van, aki rengeteg szállal kötődik Franciaországhoz, sőt olyan is akad, aki francia utánpótlás válogatott volt. Az afrikaiakat edző Mohamed Ouabi ugyanakkor emiatt nem aggódik, meglátása szerint ugyanis nem azon kell töprengeniük, hogy mi volt a múltban, hanem előre kell tekinteniük, és neki is csak ezt szabad figyelembe venni, hogy a labdarúgói mennyire elhivatottak. Csak az számít, hogy a pályán mit tesznek, jelentette ki a csapat irányítását márciusban átvevő szakember. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése. Az eddig 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek. Legutóbb a 2022-es elődöntőben csaptak össze egymással, az akkori francia kezdőcsapatból a 8-döntőben csak 3-an, Marokkónál ugyanebben az összevetésben 4 olyan labdarúgó van, aki kezdett Katarban és most 3 napja a kanadaiak ellen is. A mostani tornán mindkét együttes meggyőző teljesítményt nyújtott az európai gárdának a csoportkörben, Szenegál, Irak és Norvégia legyőzése sem jelentett akadályt, majd a 32 között a svédeken is közönségszórakoztató könnyed játékkal léptek túl. A 8-döntőben Paraguay ellen aztán csak egy 1-0-ás diadal jött össze, de ott a dél-amerikaiak a labdarúgás helyett az egész mérkőzésen jobbára azzal voltak elfoglalva, hogy tönkretegyék a franciák játékát. Bár ez a játéstílus kis hián eredményre vezetett, a marokkóiak vélhetően ennek ellenére sem ezt fogják alkalmazni, ugyanis a VB eddigi találkozóin a gyors és precíz játékukkal tűntek ki. Ennek köszönhetően a csoportkört veretlenül 7 ponttal teljesítették, az egyenes kieséses szakaszban pedig a hollandokat 11-es rugásokat követően, a társházi gazda kanadaiakat pedig egy meggyőző 3-0-ás győzelemmel búcsúztatták. 4 éve Marokkó a torna meglepetés csapata volt, most azonban önbizalommal telve léphet pályára még a franciák ellen is. Az európai gárda félelmetesnek tűnő támadó négyesének megállítása minden bizonnyal kulcsfontosságú lesz az összecsapáson. A védőktől és Yassine Bounou kapustól sem fog beleférni egyetlen hiba sem. A találkozó magyar idő szerint ma este 22 órakor kezdődik, az összefoglalóval természetesen holnap reggel jövünk majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel, áll előttünk még néhány óra, remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni, így a nyár közepe felé robogva. Én Szalai Balázs vagyok, jó rádiózást és szép estét kívánok nektek!

monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Egészen a nyár közepéig többször is láthatóak lesznek elében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé, ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a nyári koncertekre Gwen Stefaniék a No Doubt visszatérő koncert sorozatának keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Egyre több a trafibox Horvátországban. Vigyázzatok nagyon, ha nyár második felében indulnátok a tengerpartra, hiszen a horvát hatóságok újabb 140 sebességmérő dobozt helyeztek ki a napokban, így már csaknem 800 trafibox található a szomszédos ország útjain. A legtöbb ellenőrzési pont jó messze tőlünk a Split környéki régióban működik, de egyre több a kamera most már a szigeteken, az elkerülő utakon és egyes autópályaszakaszokon is, úgyhogy Magyarország róla határt átlépve is találkozhatunk olyan szakaszokkal, ahol eddig nem volt trafibox most a nyári szezonban. Azonban igen, a horvát bírságok elég súlyosak lehetnek, a komoly gyorshajtásért akár 2600 eurós, vagyis akár 1 millió forintos büntetés is kiszabható. Persze ez ritka, de hát azért jó odafigyelni, hogyha az Adriára indultak autóval.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére se menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre a 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

0: Csaba Rádió.
1: Film készül az Oasis nagy visszatéréséről. A koncert dokumentum a legendás brit zenekar friss turnéját követi végig, exkluzív kulisszák mögötti jelenetekkel. A produkció különlegessége, hogy több mint 25 év után új közös interjúkat is láthatunk benne. Liam és Noel Gallagher részvételével. Az elmúlt időszakban bizony volt jó néhány év, amikor nem is nagyon álltak szóba egymással. A koncertsorozat persze most mindent megváltoztatott. A szeptemberben érkező dokumentumfilm nem csak a turnéra koncentrál majd, hanem arra is, mi hatással van az Oasis zenéje a különböző generációkra.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A Szélcsend sikeréhez és a Maradok távol című dalhoz hasonlította a Follow the Flow csapata vadonatúj szerzeményt. Az a címe, hogy Beszívom, és állítólag nagyon szeretik a rajongók. Egy igazán fülbemászó, könnyen együtt énekelhető, és még ráadásul táncolható felvételről van szó, olyan hangulattal tehát, mint a Follow the Flow korábbi nagy kedvencei.

0: Csaba Rádió.
1: Jó késő lesz, most már nem érdemes elindulni sehova. Ha tehetitek, akkor maradjatok inkább velünk, pihengessetek, és minden előbb aludjatok, hogyha úgy gondoljátok, hiszen nem sokára itt van a holnap, amikor rengeteg jó zenével várunk benneteket ismét a Csaba Rádióban. Én például majd holnap este a szokott időben, úgyhogy találkozzunk pénteken is, azt kívánom. Hászalai Balázst hallottátok, jó ét mindenkinek!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a tiéd. Minek öröment?

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Felülvizsgálják a közterületi reklámok szabályait Békéscsabán. Elfogták a szotyros unokázós csalások egyik gyanúsítottját. Díszpolgári címet kapott Gyuha Attila és William Parkinson Vésztőn. Áramszünet lesz Békéscsabán 13-án a tervezett karbantartások miatt. Már is mondom a részleteket. Békéscsabán megkezdődött a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata, amely a közterületi reklámok elhelyezésének előírásait is érinti. A módosítások a jövőben a plakáthelyek szabályzását is befolyásolhatják. A város jelenlegi értékesíti a közterületi reklámfelületeket, és az elmúlt években több lakossági észrevétel érkezett a kihelyezett hirdetések minőségével, tartalmával és mennyiségével kapcsolatban. Sokan kifogásolták a rosszul karbantartott reklámokat, valamint a fényreklámokat, erős fényerejét és villódzását. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a közterületi plakáthelyek száma az utóbbi években stagnált, sőt kissé csökkent. Hozzátette, hogy a rendelet felülvizsgálata már zajlik, így a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok a közeljövőben módosulhatnak. A város bevétele a közterületi reklámhelyek értékesítéséből 3 évvel ezelőtt 5,3 millió forint volt, 2024-ben 12,8-ra emelkedett, tavaly pedig 12,6 millió forintot tett ki. Békés vármegyei rendőrök elfogtak egy nőt, akit az úgynevezett unokázós csalások egyik elkövetőjeként azonosítottak. A gyanú szerint szatyorszámra vitte el a pénzt és az aranyat a megtévesztett áldozatoktól. A nyomozás tovább folyik, a rendőrség a bűntársak felkutatásán dolgozik. Az elmúlt időszakban országszerte, így Békésben is több olyan eset történt, amikor csalók arra vették rá az áldozatokat, hogy pénzt és ékszereket akasszanak ki házuk kapujára. Így járt június 15-én egy 78 éves békés csabai nő is. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, és azt állította, hogy a fia bajba került, elütötte egy fiatal lányt, és csak óvadék ellenében engedik szabadon. Az idős asszony összegyűjtötte megtakarított pénzét és aranyait, majd egy szatyorban kiakasztotta az utcakapura. Vendége érkezése miatt nem látta, ki vitte el a 7,5 millió forintnyi értéket. A Békés csabai rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést, a vármegyei főkapitányság elemző és bűnügyi egységeivel együtt olyan információkat elemeztek, amelyek elvezethettek a szatyrot elvívő személyhez. A látókörükbe került egy román rendszámú autó és annak vezetője, egy román állampolgárnő. A járművet és a nőt is körözték, majd július 3-án a Szeghalmi Rendőrkapitányság füzesgyarmati körzeti megbízottjai kiszűrték a forgalomból, amikor egy másik autóval ismét megjelent a megyében. Előállították és csalás büntet megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a nő más megyékben és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket több millió forint értékben. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a mostani sikeres intézkedés után is bárki kaphat ilyen telefonhívást. Arra kérik a lakosságot, hogy beszéljenek idős hozzátartozóikkal a telefonos csalások veszélyeiről. Ha valaki azt állítja, hogy egy családtag bajba került, azonnal szakítsák meg a hívást és ellenőrizzék a történteket a valódi rokon felhívásával.

0: méltó bemutatása. A rendezvényen elhangzott laudáció szerint a kitüntető cím olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki a település határain túlmutató maradandó értékű és széleskörű megbecsülést kiváltó tevékenységet végez. A képviselő testület 2026-ban Gyuka Attilának és William A. Parkinsonnak ítélte oda az elismerést, akik több évtizedes tudományos, oktatási és örökségvédelmi munkájukkal nemzetközi szintre emelték Vésztő hírnevét. A Vésztőmágor történelmi emlékhely az Alföld legnagyobb teltelepülése, ahol egymásra rakódott régészeti rétege körzik az új kőkortól a középkorig tartó megtelepedés emlékeit. A helyszín különleges értéke a 86-ban megnyitott eredeti helyén megőrzött régészeti metszet, amelynek kutatásában a két régész a 90-es évek végétől új nemzetközi fejezetet nyitott. Közös történetük 98-ban kezdődött, amikor Parkinson, akkor a University of Michigan doktorandusza kutatási partnereket keresve Békés Csabára érkezett, és találkozott Gyuha Attilával, a Munkácsi Mihály Múzeum régészével. Egy hosszú beszélgetést végén a sör alátétre jegyezték fel a következő 5 év kutatási terveit, amelyből megszületett a Körös Regionális Régészeti Program és egy több mint negyedszázados szakmai szövetség. A kutatások modern, több tudományágat összekapcsoló módszereket honosítottak meg, és kutatók generációit vonzották a térségbe. A 2021-ben indult Vésztőmágor állagmegóvási és kiállítási program új irányt adott a munkájuknak, a feltárás mellett a látványszelvény hosszú távú megőrzésén és bemutatásán dolgoznak. Gyuha Attila ma több otthon között él, Békés Csaba és az amerikai Athens egyaránt meghatározó számára, de a nyári hónapokban immár 26 éve Vésztő válik első számú otthonává. A város közösségének szerves részévé vált barátokra és szakmai kapcsolatokon túlmutató emberi kötelékekre talált. Parkinson ma főként háttérmunkával segíti a térség örökségvédelmét, de minden évben visszatér a csapathoz. Magyar nyelvtudása szinte tökéletes, a látogatóknak magyarul tart tárlatvezetést, ami tovább erősíti helyi megbecsültségét. A szöveg végén felidézett interjúban Attila korábbi életéről, Békés Csabai kötődéséről és szakmai pályájáról mesélt, valamint arról, hogy számára a régészet a múlt hiteles megismeréséről szól, nem pedig a kincsvadászatról. Előre tervezett karbantartást végez az MVM Démász áramhálózati Kft. Békés Csabán július 13-án hétfőn, ezért több utcában szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet 13-án reggel 8 és délután 4 óra között várható, és az érintett területeken teljes időszakban nem lesz áram. Felhívják egyben a figyelmet arra, hogy a munkálatok idején a szolgáltatás szünetelni fog, ezért érdemes előre felkészülni, különösen azoknak, akik folyamatos működésű elektromos berendezéseket használnak. A társaság közölte, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani, saját vagy bérelt agregátor használata előzetes, írásbeli engedéllyel lehetséges, amelyet legalább 5 nappal a tervezett áramszünet előtt kell benyújtani. A szolgáltató arra is figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért mindenki fokozott óvatossággal járjon el.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, aki

0: akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
1: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjei fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
0: Én nem találkoztam még ilyennel.
1: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ez hiszem semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki. És szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
0: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
1: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, de aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
2: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát ahol tényleg életet szeretnének belevonni.
1: Nem panaszkodok, mert alapvetően szóval elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például a divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg hogy alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépeken dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jött a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasselban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár. Úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amit ellemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitragézített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt, itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körös Hét Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.

van benne szomorú szándékot, szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás.

0: nem számít ki mit érve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltétele.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer.

Ez a Csaba Rádió.